90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lépett a hőségriasztás, fokozott a vadveszély az utakon. Helikopterek gyakorolnak augusztus 20-ára. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely jövő hét kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek, ezért az sem mindegy, hogy mit fogyasztanak a hőségben. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: A szolnoki napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Idén is lesz helikopteres légi bemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én, kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza Virággyalog híd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pót. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszállítani kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A következő hetekben, különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. A harmadfokú hőségriasztás miatt a tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomás csökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az automosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az e-felvételi rendszerben augusztus 7-éig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Alig néhány óra alatt három lopás is történt Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a rendőrök mindhárom feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Az egyik ügyben egy idős nőtől csaltak ki egy mobiltelefont egy bevásárlóközpontban. A készüléket megtalálták, majd visszaadták a tulajdonosának. Egy másik férfi egy szolnoki tárházban optikai és elektromos kábeleket vágott el, de a riasztórendszer jelzése után a rendőrök a helyszínen elfogták. Ugyanezen a napon egy 18 éves fiatal a szolnoki vasútállomásról próbált fűtőkábeleket ellopni, de őt is tetten érték. Az ügyekben lopás, illetve lopás büntettének kísérlete miatt indult eljárás. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fockter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
4: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Tegnap kezdődött a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Ma is felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg felhők az égen. Esőre sehol sem kell készülnünk. 34-36 fokig emelkedik a maximum hőmérséklet. Holnap délután már 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napján. Csütörtök van, a Juditok és a Xéniák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Outkast, The Way You Move, így indul az óra. Aztán énekel nem sokára Wolf Kati, és jön a Stakabu is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Ne

Blast FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 30-án. A barátság világnapján az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunkat ünnepeljük ma. Legyünk jó fejek ma, barátainkkal lepjük meg őket valamivel, vagy csak szimplán adjuk a tudtukra, hogy mennyit is jelent, hogy mellettünk állnak örömünkben és bánatunkban. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól, Szól már is a Your Buddy a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi nappal hosszantartó hőhullám kezdődött. Változás a következő nagyjából egy hétben nem nagyon lesz. Pontosabban igen, napról napra sajnos egyre melegebb. Szombaton már elérhetjük a 40 fokot újból. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Aztán Jennifer Lopez dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Életbe lépett a hőségriasztás. Gazdagabb lett a szolnoki napelempark élővilága. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szakozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A tap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A tapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellé az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. A szolnoki napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, július utolsó napja van. Ma is alapvetően felhőtlen napos időnk lesz, csak néhol lehet egy-egy kúsza felhő az égen. Esni sehol sem fog, folytatódik az egyre melegebb idő, 33-37 fok között alakul a maximum, holnap 35-39, szombaton pedig újra elérhetjük a 40 fokot. 35 fokra aznap már csak Sopron környékén számíthatunk, ott a gomoly felhőkből egy-egy záporzivatal sem kizárt, a szerencsés soproniak, ugye? No doubt, hey baby, ez a folytatás a Besten, csütörtök reggel, 3-4-7 tájékán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt mindjárt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hűsölünk majd James Blunt dalával. És itt lesz a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha a közlekedési infó van. Várom ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Helikopterek gyakorolnak. Fokozott vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpótlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Idén is lesz helikopteres légi bemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza virág gyaloghíd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni tilos. A következő hetekben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Befejeződött a tiszakürti egészségház tetőfelújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 30-án csütörtökön Judit Xenia napja van. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek a francia Yves La Roque dalával. Már is indítom a Rise Up-ot, de jön a Britpop egyik megkerülhetetlen klasszikusa is az Oasis-től, a Wonderwall. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM!

0: Esztefem, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok július utolsó előtti napján. 1866-ban ezen a napon megnyílt az első hazai lóvasút Pest, Szénatér és Újpest városkapu között. Illetve 1899-ben ezen a napon rendezték az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, Siófokon. Hogy mi minden történt még? További érdekességek egy picit később, addig sok jó zeném van. Például DJ Tonkától nem sokára a Don't Be Afraid, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Ezt a fel a legjobb zenék. A fél nyolcas hírek után is szállítom a hűsítős lágereket. De jó, egy kis jeges tea, jeges kávé. Na és a Backstreet Boys slágere a Larger Than Life. Mindenek előtt friss hírek, aztán mindjárt zenélünk tovább. Jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Takarékoskodjunk az ivóvízzel. Ősszel érkeznek a szolnoki kampusz gólyái. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részecske kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszély. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, ezért a tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomáscsökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az autómosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az e-felvételi rendszerben augusztus 7-ig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napja, csütörtök van. Judit, Xenia névnap nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunk, a barátság világnapja. ...1863-ban a mai napon született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. 1947-ben ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő, amerikai filmszínész.
1: Hasta la vista, baby.
0: 1948-ban ugyanezen a napon született Jean Reno, francia színész, Leon a profi. ...1958. július 30 megszületett Kate Bush. 1961-ben ugyanezen a napon született Lawrence Fishburne, amerikai színész, a Matrix Morpheusa. És 1963-ban ugyancsak a mai napon született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Életbe lépett a hőségriasztás. Gazdagabb lett a szolnoki napelempark élővilága. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szapozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A tap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznak. A tapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. A szolnoki napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon lassú az M1-es Szárliget és Bicske között a főváros felé vezető oldalon. Ezen kívül semmi másról nem tudok, ha valakinek mégis van közlekedési infója. Küldje a 0620 55 55 155-re, ébredjünk együtt, Berivel mindjárt szól az Ébredj velem, és jön az MNS is a Salszol Negettel, de csak a Two Black után, Waves of Love. Jó reggelt, július utolsó előtti napja van, 30-a, Juditok, Xéniák, szülinaposok, sok boldogságot kívánok, na és kitartást a forrósághoz. Jég, jég, jég, jég! Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Peti írja, most láttam a tükörből Hárosi Dunahíd M1 felé M0-án baleset, lesz baj. Köszönjük szépen az infót, óvatosan arrafelé és mindenhol máshol is, a kánikula miatt is, ugye? Egyébként van még egy közlekedési hírünk az M1-esről, ahol a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban lassabb forgalomban lehet autózni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az MNS és a Salson Negeta Besten. Jó reggelt! Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július finisében. A következő egy hétben be kell rendezkednünk az embertelen hőségre. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Július 30, tehát Judit Xenia napja. Az ünnepelteket akár a hírek alatt is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, ugyanide várom a közlekedési infókat is. A Maroon 5 folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Helikopterek gyakorolnak. Fokozott vadveszély az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Mától harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Idén is lesz helikopteres légi bemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza virág gyaloghíd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni tilos. A következő hetekben különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. Befejeződött a tiszakürti egészségház tetőfelújítása, számolt be a szoljon.hu. A munkálatok során a teljes tetőszerkezetet rendbetették, ezzel megszüntették az épület korábbi beázásait. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. Nyugodt, napos nyári idő várható környékünkön. A meteorológiai modellek szerint több napon át marad a száraz, nagyon meleg időjárás. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 36-38 fokot is. A hajnalok enyhék lesznek, így az éjszakák sem hoznak jelentősebb felfrissülést. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért ajánlott a megfelelő napvédelem.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM, ha a legjobb zenék. Peti is megírta korábban, most Zoli még pontosabban M0-as, M1-es felé a Nagy Duna hídon, a 6-os főúti lehajtóágon autó és kamion koccant brutál dugó mögöttük. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan a kánikulában. Napról napra fokozódik a hőség, a tikkasztó melegben ma szinte felhőmentes száraz időnk lesz. 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzással, délután 35 fok körüli maximummal. Mondd, hogy ott leszel. Hogy hol? Bárhol, ahol hűvös van. See you be there, a Spice Girls folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tudom, nem egyszerű, de azért próbáljuk meg átvészelni együtt a forró napokat. Én ebben próbálok segíteni hűsítő slágerekkel. Megpróbálom, I Try címmel Macy Gray dalát is hozom majd 9 után. És jön Subbass Monster is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban. Takarékoskodjunk az ivóvízzel. Ősszel érkeznek a szolnoki kampusz gólyái. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak korábban elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részecske kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszély. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, ezért a tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomáscsökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az autómosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az elfelvételi rendszerben augusztus 7-ig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Több Best FM hallgató is jelezte korábban, és nincs változás azóta sem. 7-8 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat óvatosan a Kánikulában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában Desiree, Usher, a Simply Red, elsőként pedig Lady Gaga jön a Paparazziban.
3: Best

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenékhez volt Macy Gray-dal az I Try. Megpróbálom, próbáljuk meg együtt átviselni a forró napokat. Én a hideg hangjaival és jó zenékkel járulok most hozzá. Ehhez Usher, Lil Jon, Ludacris. Yeah! Ez a folytatás.

0: Best FM, a legjobb zenék. Desiré Dallas volt a Life élet, ami hát a következő egy hétben extrém kihívások elé állít minket, de egyszerűbben elviselhető, ha sok vizet iszunk, árnyékba vonulunk, használjunk naptejet, ne a déli órákban sportoljunk, adjunk inni az állatoknak, legyünk türelmesek az utakon, az alkohol nem jó szomjoltó, viszont a jégkrém hűsít, és ha álló autóban hagyott gyereket vagy házi állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-t. Még egy szám, a 4-es a folytatásban. 4 Minutes, ugyanis a címe Madonna és Justin Timberlake közös ének.
1: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék, egy kis hideg a hőségben, a nevükben legalábbis benne van. Coldplay, Adventure of a Lifetime, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó utat óvatosan a közlekedésben is, figyeljünk jobban egymásra. Sok türelmet, kitartást kívánok a következő nagyon-nagyon forró időszakhoz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nosztalgiát évszázadokon át súlyos betegségnek, sőt halálos kornak tartották, amely a honvágyjal és a depresszióval állt kapcsolatban. Szerencsére ez ma már nincs így, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd 10 után a Fats & Small-lal. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Krisztállal is megidézzük. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Életbe lépett a hőségriasztás. Gazdagabb lett a szolnoki napelempark élővilága. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szakozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Pagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy félben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A tap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni, az, hogy mire vállalkozunk aznak. A tapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. A szolnoki napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Tovább erősödik a felmelegedés térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet már 35-36 fok közelébe emelkedhet. A reggelek is melegebbek lesznek, általában 20 fok körüli minimumokkal. A szél többnyire gyenge marad. Csapadékra egyelőre csak nagyon kicsi az esély. A jelenlegi előrejelzések alapján a hétvégére tovább fokozódhat a hőség.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, kellemes délelőttöt, kellemes ott, ahol árnyék és hűvös van. Keressük ezeket a helyeket. Vigyázzon magára mindenkit. Sok-sok kitartást kívánok a következő nagyjából egy hétre, ameddig hát a forróság embert próbáló lesz. Én továbbra is hozom az ezredforduló legnagyobb slágereit, elsőként Mikától a Big Girl Soul. 3 lassan 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az eredeti Johnny Rodriguez-től 1974-ből. És a Lutrisha McNeil féle verzió 98-ból. Ez a folytatás, a Someone Loves You Honey érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassú az M1-es Budapest felé Tata térségében, az M3-as mindkét irányba 60-nál, de főleg a Nyíregyháza felé vezető oldalon, illetve tart a Balaton felvidéken a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent térségében erősebb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában biztosan énekel majd Karamell.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelen és szétlő tereken.
1: És jön az Alice DJ is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vigyázzon magára mindenki, ha kánikulában, óvatosan az utakon is. Ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv. 146 milliós lehúzás telefonon percek alatt elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatások biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. kék szalag nagydíj mezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadarra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Bryan Adams-től, Bob Marley-től és MC Light-től jön nem sokára Tom Novi és Lima közös a Take It, de csak is Christina Aguilera után, mindez hiszen ő indítja az órát az In No Other Man-nel. 11 óra múlt 3 perccel, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Lerobbant egy kamion a 4-es főúton Kisújszállás és Karcsap között, ezért a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban a 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították. És figyeljenek jobban az autósok és a gyalogosok, bringások egymásra. A Művészetek völgye alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt-Petenden is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jennifer Lopez Get Right című dalát Hori kollégám indítja. Majoros Ritának további jó pihenést kívánva. Várok mindenkit holnap reggel is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csaknem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányos. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkolóautomatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyolfelhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, július 30-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Mák szemlevi után, ugyanis Majoros Rita szabadságon van, úgyhogy tőlem szólnak a legjobb zenék a délutáni munka mellé. Bekészítettem már a Black Machine klasszikusát, a Jazz Machine-nel érkezik a csapat, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right, rádiózunk együtt!
0: Best FM!

kívánjuk szerint, mint a házaspárok. Nehéz lenne elképzelni mindenkinek az életét anélkül, hogy nem tudná fölhívni az egyik legjobb barátját és elmesélni neki az örömét vagy a bánatát. Van egy mondás, amit a napokban olvastam, hogy barátokat örökre választ az ember, és ez valahol igaz, mert például én is úgy vagyok nagyon sok barátommal, hogy ahol letettük a szálat, pontosan onnan tudjuk folytatni, és semmi sértettség nincsen, hogyha mondjuk egy-két hétig, hónapig nem beszéltünk egymással. A legjobb zenék sorát viszont most nem a barátságról szóló dallal, hanem a szerelemről szóló dallal fogom folytatni, ugyanis Maxi Priestion és a Close to You

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lenny Kravitz és a Fly Away. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Eminem és Dido közösét készítettem be, és aztán nál megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy óra után természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A munka mellé a jó hangulatot garantálja majd a következő órában például George Michael, az Outside-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket. Saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csaknem kétszerennyi importkapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy 1-2 hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
2: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaúdi futballbajnokság győztese az Al-Nassr 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma, ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy újabb közös órát kezdünk meg a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, nem fog senki unatkozni a munkába, ígérem. Ugyanis itt lesz velem a Simply Red a Starszal, de George Michael is énekel, hozza majd az Outside-ot. A kezdés pedig Néjójé, ez lesz majd a Sexy Love. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Egészen este 6-ig rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Rácz Gergő és a Valami. Szép napot kívánok mindenkinek, július 30-a van csütörtök, a Judittok és a Szénák ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folyamatosan jövök, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem hamarosan Jennifer Hudson, de előnte a zseniális szóló karriert futó George Michael-t hallgatjuk meg, és jön az Outside.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Danny Minogue és az I Begin to Wonder, és egy hír azoknak, akik eddig dilemmáztak azon, hogy most akkor lesz Balaton átúszás vagy sem, jelentem, a 44. Balaton átúszást meg fogják tartani, most érkezett ez a friss hír, és természetesen a legjobb zenékkel is megyünk tovább, hogy jól pörögjön a munkaidő, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Arash és a Boroboro.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a legjobb zenékkel természetesen folytatom a délutánt, hogy a munkaidő jól teljen, a hangulatot majd egy duett fogja meghozni, ami nem is akár kik jegyeznek. Madonna és Britney jön, méghozzá a Me Against the Musical majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvóputya utas találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő import kapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
1: Elkészült az első két új Jesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópotya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy Kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csaknem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mindkét évtizedből igazi ikonok. Itt lesz velem a Salt and Pepa és az MVU közöse a Wadaman, és Justin Timberlake is hozza majd a Rock Your Baldit. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 30-a van csütörtök, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, az dobja az SMS és Viber számú 0620 55 55 155. Jó utat!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Curtis és Charlie közöse volt ez a Maradunk végig. Én egészen este 6 óráig itt leszek, méghozzá a Night Shift kezdetéig, és nem elfelejteni, hogyha csütörtök, akkor a Dance kerül terítékre az első 2 órában, mert ugyanis mixben szólnak a legjobb zenék. White Boy ma állandó csütörtöki rezidensünket látja vendégül Millert, úgyhogy rájuk lehet számítani. Tőlem pedig a legjobb zenékre a munka mellé. Itt lesz valam a Salt and Pepa és az MVU közöse a What a Man, a folytatásban viszont DJ Jazzy Jeff és Will Smith robbantja fel a házat. Ez a Boom Shake the Room most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me.

0: Esztefem a legjobb zenék, ez volt az M-Voog és a Salt and Pepa közöse, a What a Man. Hosszú idő után közös turnéra indulnak egyébként, Észak-Amerikában és Kanadában lehet őket majd látni. Tőlem pedig természetesen a folytatásban is jönnek még hatalmas nagy klasszikusok. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Timbaland, és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül hozza el a The Way You Are-t ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sheryl Crow, és az All I Wanna Do egy igazi nagy country kedvenc, és a gitárt nem cseréljük le, csak rockosra állítjuk a hangzását, ugyanis jön a Kid Rock, és ezt a dalt úgy ajánlatos hallgatni, ha már autóban ülünk például, hogy leeresztjük az ablakot, kitesszük a könyökünket, és maxra tekerjük, ugyanis az All Summer Long-gal érkezik a csapat, és érezzük át mi is a kánikulában a nyárnak a szerint.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Életbe lépett a hőségriasztás, fokozott a vadveszély az utakon. Helikopterek gyakorolnak augusztus 20-ára. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely jövő hét kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különös veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek, ezért az sem mindegy, hogy mit fogyasztanak a hőségben. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
4: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
2: A szolnoki napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Idén is lesz helikopteres légibemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én, kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza Virággyalog híd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszállítani kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A következő hetekben, különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. A harmadfokú hőségriasztás miatt a Tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomás csökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az automosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az e-felvételi rendszerben augusztus 7-éig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Alig néhány óra alatt három lopás is történt Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a rendőrök mindhárom feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Az egyik ügyben egy idős nőtől csaltak ki egy mobiltelefont egy bevásárlóközpontban. A készüléket megtalálták, majd visszaadták a tulajdonosának. Egy másik férfi egy szolnoki tárházban optikai és elektromos kábeleket vágott el, de a riasztórendszer jelzése után a rendőrök a helyszínen elfogták. Ugyanezen a napon egy 18 éves fiatal a szolnoki vasútállomásról próbált fűtőkábeleket ellopni, de őt is tetten érték. Az ügyekben lopás, illetve lopás büntetének kísérlete miatt indult eljárás. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fockter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
5: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
2: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Tegnap kezdődött a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Ma is felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg felhők az égen. Esőre sehol sem kell készülnünk. 34-36 fokig emelkedik a maximum hőmérséklet. Holnap délután már 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. Ma van a Barátság világnapja. A Balatonon zajlik az 58. kék szalagvitorlás verseny. A Juditoknak és a Xéniáknak pedig boldog névnapot. Egy nagyszerű hölgyel indítom a zenei összeállítást. Kelly Clarkson szól tőle most a Since You Begone.
0: 102.4 Best

perzselő hőségre kell számítani csapadék nélkül a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például észak-nyugaton lehet majd némi erősebb szél, máshol mindenütt szinte zavartalan napsütésre és szélcsendes időre van kilátás, így Szolnokon is. A hőmérséklet majd pénteken 37 fok felett tetőzik. Szombaton majd a Dunántúlon lehet időnként gomoly felhős az idő, minimális eséllyel lehetnek rövid záporok, térségünkben még felhő is alig lesz az égen, a kora reggeli 20 fokot követően napközben 39 fok is lehetséges, vasárnap pedig már a térségben is meghaladhatja a hőmérséklet a 40 fokot, sőt a jövő hét első fele is még bőven 40 fok feletti maximumokat hozhat itt Szolnok környezetében is. Ezekben az órákban tartják a Balatonon a kék szalag vitorlás versenyt, ott is csak enyhe széllel számolhatnak a vitorlázók, a tó hőmérséklete 23-25 fokos, a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos most. Az igazi nyári dalok között most a C-Block és a Summertime.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel itt Szolnokon. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summerfest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szociármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Robbie Williams folytatja ezt a csütörtököt, szól az Angels.

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Beregfürdő térségében a 3401-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápió-Szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Körös-Tetétlen belterületén is. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Miller telep után Csataszög felé a 3224-esen. Már 89-ben volt közös daluk, a Robin Rez és Leila K következik. Got to get it, a 102.4 Best FM.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lépett a hőségriasztás, fokozott a vadveszély az utakon. Helikopterek gyakorolnak augusztus 20-ára. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely jövő hét kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek, ezért az sem mindegy, hogy mit fogyasztanak a hőségben. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és házi állatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentő mellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: A Szolnoki Napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Idén is lesz helikopteres légibemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza Virággyalog híd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszámolható kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A következő hetekben, különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. A harmadfokú hőségriasztás miatt a Tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomás csökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az automosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az e-felvételi rendszerben augusztus 7-éig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Alig néhány óra alatt három lopás is történt Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a rendőrök mindhárom feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Az egyik ügyben egy idős nőtől csaltak ki egy mobiltelefont egy bevásárlóközpontban. A készüléket megtalálták, majd visszaadták a tulajdonosának. Egy másik férfi egy szolnoki tárházban optikai és elektromos kábeleket vágott el, de a riasztórendszer jelzése után a rendőrök a helyszínen elfogták. Ugyanezen a napon egy 18 éves fiatal a szolnoki vasútállomásról próbált fűtőkábeleket ellopni, de őt is tetten érték. Az ügyekben lopás, illetve lopás büntettének kísérlete miatt indult eljárás. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fockter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
4: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Tegnap kezdődött a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Ma is felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg felhők az égen. Esőre sehol sem kell készülnünk. 34-36 fokig emelkedik a maximum hőmérséklet. Holnap délután már 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a szolnoki stúdióban Fodor Attila, ma ünnepelni születésnapját. Henry Ford autógyáros ezen a napon született, Arnold Schwarzenegger, Jean Reno, Lisa Kudrow és Hilary Swank színésznő is. Olai Boya, No Doubt és a Hősök mellett mi most 50 Cent-tel indítjuk a zenei kínálatot az órában.
0: 102.4 Veszte

csapadék nélkül a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például észak-nyugaton lehet majd némi erősebb szél, máshol mindenütt szinte zavartalan napsütése és szélcsendes időre van kilátás, így Szolnokon is. A hőmérséklet majd pénteken 37 fok felett tetőzik. Szombaton majd a Dunántúlon lehet időnként gomoly felhős az idő, minimális eséllyel lehetnek rövid záporok, térségünkben még felhő is alig lesz az égen, a kora reggeli 20 fokot követően napközben 39 fok is lehetséges, vasárnap pedig már a térségben is meghaladhatja a hőmérséklet a 40 fokot, sőt a jövő hét első fele is még bőven 40 fok feletti maximumokat hozhat itt Szolnok környezetében is. Ezekben az órákban tartják a Balatonon a kék szalag vitorlás versenyt, ott is csak enyhe széllel számolhatnak a vitorlázók, a tó hőmérséklete 23-25 fokos, a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos most. A 90-es években kétszer is eljutott a slágerlisták éjjére Desiree, a második felében az évtizednek a Life-al, az elsőben pedig például ez

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel itt Szolnokon. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summerfest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány is, Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szociármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. A legjobb zenék között most egy Ákos dal, a Felemel.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfüdő térségében a 3401-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápió-Szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőröstetétlen belterületén is. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Miller-telep után Csataszög felé a 3224-esen. Angliából hozom a következő előadót, ez már az Artful Dodger, Moving Too Fast.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Életbe lépett a hőségriasztás, fokozott a vadveszély az utakon. Helikopterek gyakorolnak augusztus 20-ára. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, amely jövő hét kedd éjfélig marad érvényben az egész országban. Jász-Nagykun Szolnok megyében ma többek között Szolnokon és Jászberényben is 25 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, és 11 és 15 óra között kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek, ezért az sem mindegy, hogy mit fogyasztanak a hőségben. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, valamint a hőségriasztás idején a szabadtéri tűzgyújtást is kerülni kell. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: A Szolnoki Napelemparkban egyre több növény és állatfaj található. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a területen végzett felmérések szerint nem csak a fajok száma nőtt, hanem az ott élő állatokból is több lett. A beruházó szerint már a park tervezésekor fontos szempont volt, hogy az áramtermelés mellett a természetet is megőrizzék. Ennek köszönhetően a 189 hektáros terület 95%-án ma is zöld felület található. A parkban tanösvény is működik, ahol tavaly több mint 1000 óvodás és kisiskolás ismerkedett meg a megújuló energiával és a környezet védelmével. Idén is lesz helikopteres légibemutató Szolnokon az augusztus 20-ai ünnepségen. A város közösségi oldalán jelezte, hogy a pilóták augusztus 4-én, kedden 10 és 11 óra között tartanak gyakorló repülést a Tisza felett, a Tisza Virággyalog híd térségében. Ez alatt időszakos lezárásokra és nagyobb zajra is számítani kell a környéken. Rossz idő esetén a gyakorlatot másnap ugyanebben az időpontban pótolják. Az őzek párzási időszaka miatt ezekben a hetekben nagyobb a vadgázolások veszélye, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A napokban két elütött őz is az Abony és Szolnok közötti úton hevert. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget. A helyszínről érdemes fényképeket is készíteni, mert azokra a biztosítási ügyintézésnél szükség lehet. A sérült állathoz nem szabad közel menni, mert kiszállítani. kiszámíthatatlanul viselkedhet. Az elütött vadat elvinni is tilos. A következő hetekben, különösen hajnalban, alkonyatkor és éjszaka érdemes óvatosabban vezetni. Ahol vadveszélyt jelző tábla van, célszerű lassítani, mert egy őzet könnyen követhet egy másik is. A harmadfokú hőségriasztás miatt a Tiszamenti regionális vízművek takarékos vízhasználatot kér. A nagy melegben jelentősen megnő az ivóvízfogyasztás, ami egyes településeken átmeneti nyomás csökkenést is okozhat. A szolgáltató közösségi oldalán kérte, hogy aki teheti, halassza későbbre a medencék feltöltését, az automosást és a nagy mennyiségű kerti locsolást. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség a vízhálózatot is jobban megterheli, ezért nőhet a meghibásodások esélye. Fontos, hogy a legmelegebb napokon is mindenhol biztosított legyen a folyamatos ivóvízellátás. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán 261 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel, írja a szoljon.hu. A nyilvánosságra hozott felvételi eredmények szerint a Debreceni Egyetem minden korábbinál több új hallgatót vesz fel az idei tanévre. A szolnoki képzési hely az elmúlt évhez hasonlóan most is sikeresen szerepelt a felvételin. Akik most nem jutottak be a választott szakra, mától még jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásban. Az e-felvételi rendszerben augusztus 7-éig lehet beadni a jelentkezést, a pótfelvételi ponthatárait pedig a tervek szerint augusztus 27-én hirdetik ki. Alig néhány óra alatt három lopás is történt Szolnokon. A szoljon.hu információi szerint a rendőrök mindhárom feltételezett elkövetőt rövid időn belül elfogták. Az egyik ügyben egy idős nőtől csaltak ki egy mobiltelefont egy bevásárlóközpontban. A készüléket megtalálták, majd visszaadták a tulajdonosának. Egy másik férfi egy szolnoki tárházban optikai és elektromos kábeleket vágott el, de a riasztórendszer jelzése után a rendőrök a helyszínen elfogták. Ugyanezen a napon egy 18 éves fiatal a szolnoki vasútállomásról próbált fűtőkábeleket ellopni, de őt is tetten érték. Az ügyekben lopás, illetve lopás büntettének kísérlete miatt indult eljárás. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fockter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
4: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Tegnap kezdődött a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Ma is felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg felhők az égen. Esőre sehol sem kell készülnünk. 34-36 fokig emelkedik a maximum hőmérséklet. Holnap délután már 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 1866-ban megnyílik az első hazai lóvasút Pesten, 1899-ben Siófokon megrendezik az első vízilabda mérkőzést, és 2003-ban ilyenkor gördül le az utolsó Volkswagen bogár a mexikói gyártósorról. A formás autók után a Stronger jön.
0: 102.4 Best FM.

dörzselő hőségre kell számítani csapadék nélkül a következő napokban is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például észak-nyugaton lehet majd némi erősebb szél, máshol mindenütt szinte zavartalan napsütése és szélcsendes időre van kilátás, így Szolnokon is. A hőmérséklet majd pénteken 37 fok felett tetőzik. Szombaton majd a Dunántúlon lehet időnként gomoly felhős az idő, minimális eséllyel lehetnek rövid záporok, térségünkben még felhő is alig lesz az égen, a kora reggeli 20 fokot követően napközben 39 fok is lehetséges, vasárnap pedig már a térségben is meghaladhatja a hőmérséklet a 40 fokot, sőt a jövő hét első fele is még bőven 40 fok feletti maximumokat hozhat itt Szolnok környezetében is. Ezekben az órákban tartják a Balatonon a kék szalag vitorlás versenyt, ott is csak enyhe széllel számolhatnak a vitorlázók, a tó hőmérséklete 23-25 fokos, a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 24 fokos most. És miközben csúcson járatjuk a légkondit, jöjjön a Honey Bees dala, itt a 102.4 Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Stefan a legjobb zenék. Ezen a héten FIBA 3x3-as nemzetközi kosárlabda fesztivál izgalmas mérkőzésekkel itt Szolnokon. A Mama Pici Fiai Klub koncert Törökszentmiklóson az Ipolyi Művelődési Központban látható majd pénteken este 8-tól. Kecskeméti Summer Fest ezen a héten a Szabadidő Központban, már csütörtökön fellép Curtis és a Kovaszki meg a Vega is, pénteken látható majd Majka és a Valmár, szombaton Dash és Azaria, de fellép még Nemozalány és Sophie, Dr. Béres, az AK-26, Pete Junior és Nótár Méri is többek között. Szovjet és szociármű találkozó Szolnokon a Tiszaligetben ezen a héten csütörtöktől vasárnapig. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnel és Ladinek Judit előadásában vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken ezen a héten vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, a Parnograsztal és Tűzijátékkal. Egy funky, amelyet a Volvox feldolgozott, szól a Tapsa legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen vecsésen a 21-es kilométernél. Az 50-es és 68-as kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek között. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 441-esen Cegléd és Nyársapát között az úthibákat javítják, olykor félpályán halad csak a forgalom. Sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton itt Szolnokon. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométerek között van sávlezárás. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között még zajlik a csomópont építése. Nyáregyházán közműépítési munkaállat miatt van útszűkület. Jászberényben útszűkület mellett lehet közlekedni a Dózsa-György úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útszűkületre számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton ugyancsak útépítés mellett halad a forgalom. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is dolgoznak. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton. Tápió Bicske több pontján is korlátozások mellett lehet közlekedni. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Beregfürdő térségében a 3401-esen az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. A 42-esnél maradva Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is útszűkület van. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatot végeznek. Tiszaújfaluban is dolgoznak, útszűkületre kell számítani a település belterületén. Tápió-Szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatokat végeznek Kőröstetétlen belterületén is. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell lassabban haladni. Kunhegyesnél a 3217-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek a következő időszakban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályán halad a forgalom. Útépítést végeznek Miller telep után Csataszög felé a 3224-esen. A Girls Aloud tagjával folytatjuk a délutánt, illetve én zárom a műszakot. Fodor Attila vagyok, Best FM-es csütörtököt Cherry Cole-lal. Fight for this love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi mással, illetve ki mással is kezdhetném a mai mixet, mint azzal az úriemberrel, aki durván 2 óra múlva lép majd az MVM Dom színpadára, és aki eddig akárhányszor volt itt Magyarországon, akusztikus verzióban, szimfonikus kísérettel vagy rendes zenekarral, mindig zseniális volt, és biztos vagyok benne, hogy ez a ma este is az lesz. Úgyhogy jön Seal, és jön a Dance-es csütörtök, 6-7 Game White Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött, indul a

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Tegnap már jeleztem, hogy felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg. Szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az apadó Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Midgia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővette egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ezt mindig mondjuk, hogy Only Virgin így, Only Virgin úgy, de ez igazából miről szól ez a dal?
3: Hát figyelj, mindenkinek tudod, ez a mire gondolt a költő, hát ez a verselemzés.
2: Van, van neki dalszövegem, szégyengyalázat, meg sosem hallgattam végig, meg nem izé, de hogy, mert volt ugye ez a, volt a, hát ez most megint ugye arra egy ilyen kis finom utalás, hogy mi mennyire öregek is vagyunk, ugye a 80-as években.
3: Hát ez egy 20 éves dal egyébként idén.
2: A tudom, csak hogy ugye régen a VHS kazetták korában ugye volt ez a, az utolsó amerikai szűz című amerikai ilyen tínédzser film, ami egyébként ugye volt ez a forró rágógumi, vagy, vagy a forró nyékre, nem tudom.
3: A forró rágógumi. Hát az a bibliánk volt, csak hát az én generációmnak.
2: Egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon picit
3: mindenki ilyen. Megtalálta egy-egy karakterben, igen, a saját személyiséget, vagy legalábbis annak egyes jegyeit, nem?
2: Tehát, akkor ez valami olyasmihez kötődik, vagy?
3: Figyelj, igazából arról szól a dal számomra, hogy igenis merjél új dolgokat kipróbálni, menj a céljaid felé, hogyha valami érdekel, menjél és csináld és próbáld. Kb. És mindezt ilyen lazán, könnyed módon, félelem nélkül. Tehát kb. Ugye az egész zenei aláfestés is nekem ezt tükrözi, ezt szerettük volna ezzel leginkább mondani.
2: De most akkor megkérdezem, hogy akkor ebbe a szűzek hogy jönnek be?
3: Ja, és annyi, hát ezek ilyen átvitt értelmű dolgok. Tudod, tehát nem kell, nem kell ezt így annyira azért.
2: Allegória.
3: Ilyen szavakat én nem ismerek, de biztos jól hangzik.
2: Figyelj,
3: szerintem jó helyen használtad.
2: Úgy érzed?
3: Igen.
2: A ChatGPT ezért fantasztikus. Ugye?
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenét.

0: DJ Miller.
1: Még mielőtt elfelejtenénk, mert hát nyilván hát az augusztus első hétvégéje DJ Miller nélkül valahol az országban, hát olyan nem lehet, úgyhogy akkor légy ő kedves, önsd ide az asztalra a dátumokat.
2: A csütörtök az megint megúszós, mielőtt még kérdezni, tehát a ma szépen pihegünk még otthon a család, főleg úgy, ahol a gyermekek ugye nyári szüneten vannak, ott a pihegés az ugye gyakorlatilag az gyakorlatilag nincs,
1: olyan
2: de
1: nincs,
2: úgy érzed, hogy igen, de közben de, az igényben vagy elég rendesen. Nem végig, csak reggeltől estig, úgyhogy egy esküvőre megyek, képzeld el, ami nagyon ritka ebben az idei szezonban, ez az egyetlen egy esküvő, amit vállaltam. Budapest területén belül lesz, és egy nagyon kedves barátom legjobb barátjának az esküvője lesz, úgyhogy nagyon jó zenéket kértek, úgyhogy kimondottan az én vonalam, tehát nem kell magamat megerőszakolni ennek, azért örülök. Nyilván csak egy zenei szintre gondoltam, természetesen, aztán pedig irány a szelidító Sándorom, szombaton.
1: Hát vissza oda,
2: oda, így van, és utána még kétszer megyek ezen kívül, tehát összesen 4 alkalom ezen a nyáron, amire nagyon örülök, mert tavaly...
1: De ez nem, most bocsánat, klubos keretek, tehát abszolút, sem ilyen fesztivál meg autós találkozó.
2: Ez klubos, viszont elég szép nagy klub, úgyhogy kinti résszel, benti résszel, kajádával, szóval ez egy elég komplex kis objektum, hogyha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon jó hangrendszerrel, jó fejközönséggel, úgyhogy tavaly nem tudtam a meghívásuknak eleget tenni egyszer sem, mert már lekötöttek addigra máshova, úgyhogy nagyon örülök, hogy most 4-szer is eljutok ezen a nyáron hozzájuk, úgyhogy most szombat szelintó.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És ha már itt a nagy fesztiválozásról szó esett, Sziget? Játszik? Kinézel?
2: Nem, fél, nagyon régen. Régen nem voltam, főleg úgy, hogy mondjuk több napot, olyan nem is tudom, szerintem 10-15 éve nem volt. Ugye még amikor az Epikével jártunk ezekre a fesztiválokra játszani, zenélni, akkor azért vissza-vissza mentünk előző meg következő napokra is, mármint közönségképpen volt, hogy kaptunk jegyet, stb. Úgyhogy mesélj valamit, mi lesz a felhozatal, ami miatt mondjuk érde. Most a Fate lesz?
1: Gondoltak ugye egy amit egyébként a Gerendai Jönnőt annól mondott, és egy picikét ezt a régi vonalat visszahozni zeneileg, és hogy Fate lesz Morcsiba,
2: igen, az is
1: talán Boba mert... Markovics, ami így még jobb pofa lehet.
2: Volt még valami
1: nagy név, talán csak a nulladik nap, vagy első nap, vagy a...
2: Mert ugye lesz, az egy szolid, nem?
1: Igen.
2: A nulladikon egy ilyen...
1: Hello, szia, okay. Igen. Úgyhogy olyan nagyon én se ástam bele magam így a line-upba, hogy
2: ki de lesz. Ha esetleg mentek többen, akkor nyilván én nagyon szívesen becsatlakoznék egy ilyen programba, de az, hogy én mondjuk egyedül kislatyogjak a Szigetre, na, ott már bács is vagyok egy kicsit, úgyhogy...
1: Ja, meg hát várjál, hát most jut eszembe, hát akkor a szombaton nem leszel itthon.
2: Nem.
1: Hát akkor is a mobit a parkba kivel?
2: Na, hát akkor velem nem. Tényleg, ezt beszéltünk, de szerintem ez már akkor is le volt
1: igen,
2: kötve.
1: Igen.
2: És így adáson belül, amikor megkérdezte, gyorsan odalapoztam a kis papír alapú naptáramat, és ugye mondtam, hogy
1: ott már igen.
2: Sorry Sándor, de akkor már...
1: Minden mindenféle lehet, hogy most hosszú időt, ez lesz az első olyan koncert, amire úgy megyek el, hogy jegyem, vagy úgy nem megyek el, hogy nincs jegyem, mert most már mindig azt
2: hát
1: csináltam, hogy jegyem van.
2: Hát vagy go.
1: Sajnos nem. Sajnos ezt nem hiszem. Jó van, hát akkor így jártunk.
2: Valakivel majd.

0: lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Akkor ilyen az ifjú pár, meg
2: ez így van.
1: Ilyen a szelidító. Imre a oroszlán szelidító, ugye?
2: Így,
1: na,
2: úgy.
1: Azért.
2: Az egy ilyen kicsit ilyen
1: szálló, igen,
2: hangyás, hangyás szóvic volt ez a...
1: Igen. Na, mindegy. Na, szóval, hogy akkor óvatosan megint a hétvégén.
2: Igyekszem.
1: És jövő hét csütörtök.
2: Akkor rendben.
1: Várok vissza.
3: És majdnem biztos vagyok benne, hogy egy extrázásra föl fogsz kérni. Valahogy érzem. Vágy, hogy mert szoktad csinálni
1: ez
3: egyébként.
1: Ez majd a jövő héten kiderül.
3: Tehát akkor ne pakoljak be csütörtökön, hanem majd akkor szólsz, hogy nehezebb legyen a dolgom.
1: Szóljak most. Ugye jó, figyelj, jó, na, legyen.
3: Hadd készüljek már föl rá.
1: Buktattál. Igen, akkor jövő héten jó csütörtök péntek.
3: Hát csak ilyen voltam, hogy kétszer legyek adásban.
1: Jó, hát ez a minimum, hát nem itt lehet.
3: Jó, de kétszer annyi zenét kell válogatnom. Van ám ezen meló, Sándor? Jó?
1: Na mindegy. Ez annyira magas labda, és most annyira mondanék valamit, hogy na mindegy.
3: Jó, majd lesz.
1: Nem, mert aztán a fiatal kollégák még a végén magukra veszik. Teljes joga.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddéj félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt, az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 30-án van a barátság világnapja és a snorkelezés világnapja, szóval ha ezt valaki nagyon meg akarja ünnepelni, akkor menjen el a barátjával snorkelezni. De akár úgy is lehet ünnepelni, hogy maradtok itt velünk és hallgatjátok a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit a Night Shift-ben egészen éjfélig itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call the broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

Rastafam a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Szia, good luck!

Extrafem, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua-n, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan
1: kell. Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni, kétfejű gekkókát ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kellemes lágy dallamok a Lighthouse Family-től nem meglepőek, a Limp Bizkit-től már sokkal inkább. Talán csak egyetlen egy ilyen dal van a repertoárjukban. Na az az egy érkezik majd pont a Lighthouse Family és a High. Után őket követi majd a Limp Bizkit a Behind Blue Eyes-al. Mindez 9 és 10 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, the best end.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsúg keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Borna volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című dolog.

Best FM a legjobb zenék. Még egyelőre azt mondom, hogy óvatosan a grupama környékén, hiszen a mai meccs miatt a szokásos helyeken és a szokásos módon lehet forgalomkorlátozásra számítani.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személysérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személysérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy a kivásárolt belőle ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A most szombaton Budapesten koncertező Moby múlt hétvégén még Brightonban lépett fel, és két dal között egy kisebb monológban köszönetet mondott az angoloknak a klubkultúráért és a rave kultúráért, és ebben a kis beszédében megemlítette Rosallát és az Everybody's Free-t. Ez a dal is érkezik majd nálunk a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és akkor még kettő mondat ehhez a Mobis Storyhoz, meg Rosallához és az Everybody's Freehez. Ő maga mondta el a színpadon, hogy amikor élete első illegális rave-partiján volt, és a DJ felrakta ezt a dalt, ami akkor nagyon-nagyon pörgött, és tényleg 10 000 kéz emelkedett a magasba, akkor esett végleg szerelembe az elektronikus tánczenével. Az a Mobi, aki egyébként korábban egy metal zenekarban játszott. Mi a Rosalla itt a Best FM?

Best FM, a legjobb zenék. Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Song.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában érkeznek majd olyan előadók, akik simán megtöltötték a Puskás Arénát akár többször is, Coldplay, vagy éppen Ed Sheeran, és lesznek olyanok is, akik még nem jártak Magyarországon, de egy teltházas Puskás nekik se okozna gondot, Jay-Z, hogy más nem mondjak. A The Scientist elindul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en a Night Shift-ben.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Gyaníthatólag már vége van Seal ma esti budapesti koncertjének. A hivatalos kiírás szerint este 8-kor lépett az úriember a színpadra. Az viszont nem gyanítom, hanem abban 100%-ig biztos vagyok, hogy a mai koncerten is ez a dal felcsendült. Adam Skian Seal hangjával és a Killerrel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.
1: Miles

0: Best FM a legjobb zenék, ennyi volt már a csütörtök, ennyi volt már a Night Shift. Holnap, hát ha nem is egy új évezred kezdődik, mint ahogy azt a Topaz mondja, de egy új nap mindenféleképpen, ez pedig a péntek lesz. Ha péntek, akkor az Night Shift extra. Szerdai rezidensünk, DJ Effendi fog most ezen a héten érkezni és duplázni pénteken, vagyis holnap ugyanúgy, mint szerdán. Pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd az estét. A New Millennium érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.
1: In the new millennium, it's time for change.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem vörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.